0: húzott lipszemen. Lipszemen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.